0: torter. En let sig tage et par sitter. Se mig efter.
1: Sputnik. Soundcheck.